A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Lezajlott tegnap a minisztériumok átadás-átvétele. Idén is megrendezik az orgonák éjszakáját. Esős idő valószínű egész hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendben lezajlott a kormányzati átadás-átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök közölte, az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlják fel. Magyar Péter egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, nyilatkozzanak arról, mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Mintegy 300 ezer adózót figyelmeztetett a NAV, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A bevallást május 20-áig kell benyújtani, és addig lehet rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehhez az társul, hogy templomokba fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk.
1: Több mint 100 intézmény vesz részt idén a múzeumok majálisán. Az eseményt hétvégén rendezi meg a Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten. Az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel, szakmai beszélgetésekkel várják. Jó sok felhő születhet, de eleinte még a nap is süthet. Napközben több helyen néhol több hullámban várható zápor, zivatar. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet. Vasárnap is kitartanak a felhők, sokfelé kell elővenni az esernyőt, a fővárosban pedig nem nagyon lesz több 14 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hídfelülvizsgálat Szolnokon teljes körű ellenőrzés kezdődött. Elindult a Magyarok Kenyere program, már nálunk is gyérítik a szúnyogokat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jászladányban tartották a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program idei nyitó eseményét, olvasható a szoljon.hu-n. A rendezvény búzaszenteléssel kezdődött a Sarlós Boldogasszony templomban. A kezdeményezés rászoruló magyar gyermekeket és családokat támogat, határon innen és túl. A program 2011-ben indult, mára országos összefogással nőtte ki magát. Az ünnepségen többek között gazdálkodók, szervezők és közéleti szereplők is részt vettek. A beszédekben kiemelték, hogy a gazdák felajánlásai az elmúlt években több mint 30 ezer családhoz juttattak el segítséget. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Megkezdte a kezelésében lévő hidak teljes körű műszaki átvizsgálását, számoltak be róla a hivatalos oldalukon. A jogszabályi előírásoknak megfelelő időszakos ellenőrzésre a műtárgyak állapotának pontos felmérése miatt van szükség, hogy garantálni tudják a hosszú távú biztonságos üzemeltetést. A munkálatok összesen 8 hidat érintenek, köztük a Tiszavirág hidat, a Laki Kálmán hidat és a 4-es főút idéglenes Zagyva hídját is. A szakemberek részletes állapotfelmérést végeznek, ami miatt az elkövetkező napokban és hetekben időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett szakaszokon. A városüzemeltetés hangsúlyozta, hogy az esetleges lezárásokról előre tájékoztatják a lakosságot, egyúttal kérik a közlekedőket, hogy a munkavégzés idején fokozott figyelemmel és óvatossággal haladjanak át a hidakon. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. A Jászkunság egyes területein 50% fölötti lett a talaj legfelső részének nedvesség tartalma. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat, mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelőállományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató eső, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
1: Két új kerékpáros szervizpontot alakítottak ki Tiszafüreden, írja a szoljon.hu. Az egyik pont a Húszöles úton, a kerékpárút mellett, a másik pedig a főtéren kapott helyet. A szervizpontokon pumpa, szerszámok és kisebb javításokhoz szükséges eszközök is elérhetők. Az új helyszínekkel együtt már 5 ilyen pont működik a városban. Korábban a Tiszatavi kerékpáros centrumnál, a Szabadvízi strand bejáratánál és a Turinform irodánál is kialakítottak kerékpáros szervizpontot. Látványos szakaszához ért a szolnoki belváros egyik legszebb történelmi épületének, az egykori Konstantin általános iskolának a rekonstrukciója. A Szolnoki Szakképzési Centrum saját forrásból bruttó 65 millió forintból végzi a jelenleg a Pálffy vízügyi technikumhoz tartozó 130 éves ingatlan homlokzati felújítását. Hicsó György kancellár a Vármegyei Napilapnak elmondta, a cél az eredeti arculat teljes körű visszaállítása, beleértve a műemléki nyílászárók cseréjét és a jellegzetes torony bádogos munkáit. A projekt egyik legmeghatóbb eleme, hogy az épület névadójának, Schuster Konstantin püspöknek a mellszobrát Pogány Gábor Benő Munkácsi díjas szobrászművész restaurálja, aki egykor maga is az iskola diákja volt. A belső terekben jelenleg is közel 200 diák tanul. A jövőben a termek és a folyosók megújítása is szerepel a tervekben. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyésző helyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: Ezen a héten így Jász-Nagykunszolnok vármegyében is dolgoznak a szakemberek, 400 hektáron juttatják ki légi úton a szert. A tartósan alacsony vízállás miatt pusztulni kezdhetnek a Tiszában álló több száz éves szolnoki hídcölöpök, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A 16.-17. századi törökkori és későbbi fahidak maradványai idén már május közepén láthatóvá váltak, jóval korábban a megszokottnál. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze szerint a tölgyfa szerkezeteket a víz védi, kiszáradáskor azonban korhadni, repedezni és deformálódni kezdenek. Minél tovább maradnak szárazon a közel 500 éves cölöpök, annál gyorsabban romlik az állapotuk. Az idei évben várhatóan elmarad a zöld árhullám is, amely korábban víz alatt tartotta a maradványokat. A régész szerint a megőrzéshez speciális konzerválásra és külön tárolásra lenne szükség, erre azonban jelenleg nincs pénz. Kedden ismét elindult a komp közlekedés a Tiszaroffot és Tiszasújt összekötő átkelőn, miután a Tisza vízállása kedvezően alakult. A szolgáltatás múlt vasárnap óta szünetelt, mivel a folyó túlságosan alacsony vízszintje nem tette lehetővé a rév biztonságos üzemeltetését. A települések tájékoztatása szerint kedd óta az átkelés a megszokott rendben reggel 7 és délután 5 óra között vehető igénybe. Az alacsony vízállások okozta kényszerpihenő után újra biztosította közvetlen kapcsolata két település között a folyón keresztül. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A korokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött, Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
4: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
1: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időre a nap is kisüt. Térségünkben délután este várható eső, zápor, zivatar. Hétvégén egy mediterrán ciklon érkezik, szeles esős idő várható. A maximumok 18-24 fok körül lehetnek, éjjel 9-12 fokig esik a hőmérő higanyszála.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, május közepén, 15-e, mondhatni 05-15, péntek van, a Zsófiák és a Szonyák névnapja, jó reggelt, jó utat, jó készülődést, Maxim Levente vagyok, a No Doubt, aztán a Honey Beast és Lenny Kravitz is jön mindjárt.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 15-én, pénteken, a Zsófiák és a Szonyák névnapján, illetve a Család nemzetközi napján. 1994-ben az ENSZ a mai napot a Család nemzetközi napjává nyilvánította, a felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. És családias hangulatban folytatjuk, hiszen régi ismerőseink vannak itt ma reggel is, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek előadói, úgy mint nem sokára a For the Cause, az Inno Sunshine-nal, most pedig James Blunt énekel Bonfire Heart a Besten.

0: Ébreszt FM, a legjobb zenék. Már több felhő lesz felettünk, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. 17-25 fok várható, részletek és a hétvége időjárása bővebben a hírek végén hallható. Aztán a Love Generation-t indítom Bob Sinclair-től. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elindult a Magyarok Kenyere program. Hídfelülvizsgálat Szolnokon teljes körű ellenőrzés kezdődött. Már nálunk is gyérítik a szúnyogokat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jászladányban tartották a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program idei nyitó eseményét, olvasható a szoljon.hu-n. A rendezvény búzaszenteléssel kezdődött a Sarlós Boldogasszony templomban. A kezdeményezés rászoruló magyar gyermekeket és családokat támogat, határon innen és túl. A program 2011-ben indult, mára országos összefogássá nőtte ki magát. Az ünnepségen többek között gazdálkodók, szervezők és közéleti szereplők is részt vettek. A beszédekben kiemelték, hogy a gazdák felajánlásai az elmúlt években több mint 30 ezer családhoz juttattak el segítséget. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Megkezdte a kezelésében lévő hidak teljes körű műszaki átvizsgálását, számoltak be róla a hivatalos oldalukon. A jogszabályi előírásoknak megfelelő időszakos ellenőrzésre a műtárgyak állapotának pontos felmérése miatt van szükség, hogy garantálni tudják a hosszú távú biztonságos üzemeltetést. A munkálatok összesen 8 hidat érintenek, köztük a Tiszavirág hidat, a Laki Kálmán hidat és a 4-es főút idéglenes Zagyva hídját is. A szakemberek részletes állapotfelmérést végeznek, ami miatt az elkövetkező napokban és hetekben időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett szakaszokon. A városüzemeltetés hangsúlyozta, hogy az esetleges lezárásokról előre tájékoztatják a lakosságot, egyúttal kérik a közlekedőket, hogy a munkavégzés idején fokozott figyelemmel és óvatossággal haladjanak át a hidakon. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. A Jászkunság egyes területein 50% fölötti lett a talaj legfelső részének nedvesség tartalma. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat, mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időre a nap is kisüt. Térségünkben délután este várható eső, zápor, zivatar. Hétvégén egy mediterrán ciklon érkezik, szeles esős idő várható. A maximumok 18-24 fok körül lehetnek, éjjel 9-12 fokig esik a hőmérő higanyszála.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Egyre több helyen várható már eső, zápor, zivatar. Napközben 17-25 fok között alakul a maximum. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, még több zápor, zivatar alakulhat ki. A maximum 13 és 24 fok között alakul, nyugatról kelet felé haladva lesz majd melegebb. 3/4-7 környékén, aki késésben van, siessen, akit viszont csak úgy kidobott az ágy, az még szundíthat egy picit. Jön hozzá egy altató dal, legalábbis a címében az. Hush, hush, a Pussycat Dolls folytatja.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján. Május 15-e van péntek, hogy mi újság a nagyvilágban és idehaza kiderül pillanatokon belül. Jönnek a hírek, a következő órában pedig például Madonna. Vagy Azaria.
2: Éjjel a macska köves utakon, megláttam egy mulatozó csapatot.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Új bringás szervizpontok Tiszafüreden. Műemléki pompáját nyeri vissza az egykori Konstantin iskola Szolnokon. Ráfért már a földekre a hét elejé csapadék. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Két új kerékpáros szervizpontot alakítottak ki Tiszafüreden, írja a szoljon.hu. Az egyik pont a Húszöles úton, a kerékpárút mellett, a másik pedig a főtéren kapott helyet. A szervizpontokon pumpa, szerszámok és kisebb javításokhoz szükséges eszközök is elérhetők. Az új helyszínekkel együtt már 5 ilyen pont működik a városban. Korábban a Tiszatavi kerékpáros centrumnál, a szabadvízi strand bejáratánál és a Turinform irodánál is kialakítottak kerékpáros szervizpontot. Látványos szakaszához ért a szolnoki belváros egyik legszebb történelmi épületének, az egykori Konstantin általános iskolának a rekonstrukciója. A szolnoki szakképzési centrum saját forrásból bruttó 65 millió forintból végzi a jelenleg a Pálffy vízügyi technikumhoz tartozó 130 éves ingatlan homlokzati felújítását. Hicsó György kancellár a Vármegyei Napilapnak elmondta, a cél az eredeti arculat teljes körű visszaállítása, beleértve a műemléki nyílászárók cseréjét és a jellegzetes torony bádogos munkáit. A projekt egyik legmeghatóbb eleme, hogy az épület névadójának, Schuster Konstantin püspöknek a mellszobrát Pogány Gábor Benő Munkácsi díjas szobrászművész restaurálja, aki egykor maga is az iskola diákja volt. A belső terekben jelenleg is közel 200 diák tanul. A jövőben a termek és a folyosók megújítása is szerepel a tervekben. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Ezen a héten így Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is dolgoznak a szakemberek, 400 hektáron juttatják ki légi úton a szert. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időre a nap is kisüt. Térségünkben délután este várható eső, zápor, zivatar. Hétvégén egy mediterrán ciklon érkezik, szeles esős idő várható. A maximumok 18-24 fok körül lehetnek, éjjel 9-12 fokig esik a hőmérő higanyszála.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra múlt pár perccel. Christina Aguilera és kolléganői kezdenek, Lady Marmalade, érkezik a Hands On, és Michael Jackson is a Remember the Time-mal még ebben a fél órában. Ha dugó baleset van, jöhet az info 0620 55 55 155, Max Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Shakira, Madonna és a BTS is fellép a világbajnoki döntő szünetében. A rövid koncert majd jótékony célokat is szolgál, 100 millió dollárt osztanak szét. A népsorból most Madonna Music című dalát indítom. Aki dugót, balesetet lát, Zsófiát, Szonyát, szülinapost ünnepelne, hívjon vagy írjon 0620 55 55 100.

0: Best FM a legjobb zenék a hétvége, de legalábbis a holnapi nap időjárását egy mediterrán ciklon alakítja majd. Már ma is több helyen lehet zápor, zivatar, és egy fokkal több lesz a felhő az égen, de azért napos időszakok is lesznek. Egy esernyőhegy vékonyabb kardigán, vagy Jackie ma is jól jöhet, főleg így reggel. Részletek a hírekben, aztán Robbie Williams és a Let Me Entertain You érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Veszélybe kerültek a tiszai híd cölöpök. Újra jár a komp Tiszarof és Tiszasúly között, nem lesz Covid a hantavírusból. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A tartósan alacsony vízállás miatt pusztulni kezdhetnek a Tiszában álló több száz éves szolnoki hídcölöpök, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A 16.-17. századi törökkori és későbbi fahidak maradványai idén már május közepén láthatóvá váltak, jóval korábban a megszokottnál. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze szerint a tölgyfa szerkezeteket a víz védi, kiszáradáskor azonban korhadni, repedezni és deformálódni kezdenek. Minél tovább maradnak szárazon a közel 500 éves cölöpök, annál gyorsabban romlik az állapotuk. A régész szerint a megőrzéshez speciális konzerválásra és külön tárolásra lenne szükség, erre azonban jelenleg nincs pénz. Kedden ismét elindult a komp közlekedés a Tiszarofot és Tiszasúlyt összekötő átkelőn, miután a Tisza vízállása kedvezően alakult. A szolgáltatás múlt vasárnap óta szünetelt, mivel a folyó túlságosan alacsony vízszintje nem tette lehetővé a Rév biztonságos üzemeltetését. A települések tájékoztatása szerint kedd óta az átkelés a megszokott rendben, reggel 7 és délután 5 óra között vehető igénybe. Az alacsony vízállások hozta kényszerpihenő után újra biztosította közvetlen kapcsolata két település között a folyón keresztül. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött, Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
2: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki.
1: Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időre a nap is kisüt. Térségünkben délután este várható eső, zápor, zivatar. Hétvégén egy mediterrán ciklon érkezik, szeles esős idő várható. A maximumok 18-24 fok körül lehetnek, éjjel 9-12 fokig esik a hőmérő higanyszála.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt a FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, május közepén, 15-e van péntek, Zsófia, Szonya napja. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. Ma van a család nemzetközi napja. Ma van az állat és növény szeretet világnapja. 69 éve a mai napon született Növényi Norbert, olimpiai bajnok, birkózó, színész. 73 éve ezen a napon született Mike Oldfield, angol zenész. 1948. május 15 megszületett Brian Eno, a Roxy Music tagja, de készített dalt a U2-val, David Bowie-val és a Coldplay-jel is. A sort pedig az 1970-es születésű Prince B zárja, ő a PM Down tagja. Sok boldogságot még egyszer, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt, május 15-én pénteken. Figyelem, az M1-esen Budapest felé Győr és Komárom között a kiépített terelésnél egy kamion árokba hajtott, a 96-os kilométernél a külsőságot lezárták. Ezt leszámítva Kisszombat van az utakon. Ha mégis kialakulna valahol nagyobb dugó, vagy nagy isten baleset történik, várom az infót. 0620 55 55 155. Repül az idő, már is 8 óra, és hát repülnek az évek, hónapok is. Time is taken away, jön majd a C-block. És a kelemen kabátban is. Rövid szünet, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz.

0: ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása.
4: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Berekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repülés történet relikviáit is. A reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebbi vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Tabán Szolnok legrégebbi része. Már az 1600-as évektől találhatunk róla feljegyzéseket. 1757-ből származik az első térkép, melyen Tabán néven szerepel a városrész. A cserzéshez sok víz kell. A Tisza zagyva torkolata így ideális hely volt a tímároknak. A szolnoki Tabánnál kékfestő műhelyt is alapítottak. A Tabán szerkezetére jellemző volt a szűk, kanyargós utcák, szegényes házak. A környéken egészen az 1970-es évekig vízvezeték és szennyvíz csatorna sem volt. A régi házakat a 10 emeletesek építésekor elbontották. Csak ezután kezdett el kialakulni a mai Tabán, amiben a 24. számú ház az 1930-as évek környékén épült fel, melyet később tulajdonosai többször is átépítettek, felújítottak, és amiben a tájház kapott helyet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Elindult a Magyarok Kenyere program. Hídfelülvizsgálat Szolnokon teljes körű ellenőrzés kezdődött. Már nálunk is gyérítik a szúnyogokat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jászladányban tartották a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program idei nyitó eseményét, olvasható a szoljon.hu-n. A rendezvény búzaszenteléssel kezdődött a Sarlós Boldogasszony templomban. A kezdeményezés rászoruló magyar gyermekeket és családokat támogat, határon innen és túl. A program 2011-ben indult, mára országos összefogássá nőtte ki magát. Az ünnepségen többek között gazdálkodók, szervezők és közéleti szereplők is részt vettek. A beszédekben kiemelték, hogy a gazdák felajánlásai az elmúlt években több mint 30 ezer családhoz juttattak el segítséget. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Megkezdte a kezelésében lévő hidak teljes körű műszaki átvizsgálását, számoltak be róla a hivatalos oldalukon. A jogszabályi előírásoknak megfelelő időszakos ellenőrzésre a műtárgyak állapotának pontos felmérése miatt van szükség, hogy garantálni tudják a hosszú távú biztonságos üzemeltetést. A munkálatok összesen 8 hidat érintenek, köztük a Tiszavirág hidat, a Laki Kálmán hidat és a 4-es főút idéglenes zagyva hídját is. A szakemberek részletes állapotfelmérést végeznek, ami miatt az elkövetkező napokban és hetekben időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett szakaszokon. A városüzemeltetés hangsúlyozta, hogy az esetleges lezárásokról előre tájékoztatják a lakosságot, egyúttal kérik a közlekedőket, hogy a munkavégzés idején fokozott figyelemmel és óvatossággal haladjanak át a hidakon. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. A Jászkunság egyes területein 50% fölötti lett a talaj legfelső részének nedvesség tartalma. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat, mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb-hosszabb időre a nap is kisüt. Térségünkben délután este várható eső, zápor, zivatar. Hétvégén egy mediterrán ciklon érkezik, szeles esős idő várható. A maximumok 18-24 fok körül lehetnek, éjjel 9-12 fokig esik a hőmérő higanyszála.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben a fél órában többek között Lutrisha McNeil-től, Justin Timberlake-től, vagy rögtön itt az elején Floridától és Kesha-tól. Szól már is a Right Round, 5 perccel múlt 8 óra. Jó reggelt kívánok, jó utat, jó munkát, jó készülődést annak, aki még indulás előtt hallgat. A többiektől várom a közlekedési infót, 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Esztefem, a legjobb zenék. Vajon véget ért a tündérmese? Találgatják Hollywoodban. A hírek szerint ugyanis Justin Timberlake és Jessica Biel között már nem minden fenékig tejfel, de egy valami biztos, a táncparketten Justin még mindig tudja, mitől döglik a légy. A testünk most is belemoccan a jó kis groove-ba érkezik. A Rock Your Body a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: Kiss FM a legjobb zenék. Poroljuk le a régi DVD-ket, társas játékokat, keresünk egy jó könyvet, mert hogy záporos, zivataros időszak kezdődik. A következő jó néhány napban, hozzáteszem zárójelben szerencsére, sok csapadékra lehet készülni, a hőmérséklet pedig 20 fok alatt marad kicsivel. Részletek a hírek végén, aztán a reggelünket a Spice Girls fűszerezi meg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Új bringás szervizpontok Tiszafüreden. Műemléki pompáját nyeri vissza az egykori Konstantin iskola Szolnokon. Ráfért már a földekre a hét elejé csapadék. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Két új kerékpáros szervizpontot alakítottak ki Tiszafüreden, írja a szoljon.hu. Az egyik pont a Húszöles úton, a kerékpárút mellett, a másik pedig a főtéren kapott helyet. A szervizpontokon pumpa, szerszámok és kisebb javításokhoz szükséges eszközök is elérhetők. Az új helyszínekkel együtt már 5 ilyen pont működik a városban. Korábban a Tiszatavi kerékpáros centrumnál, a szabadvízi strand bejáratánál és a Turinform irodánál is kialakítottak kerékpáros szervizpontot. Látványos szakaszához ért a szolnoki belváros egyik legszebb történelmi épületének, az egykori Konstantin általános iskolának a rekonstrukciója. A szolnoki szakképzési centrum saját forrásból bruttó 65 millió forintból végzi a jelenleg a Pálffy vízügyi technikumhoz tartozó 130 éves ingatlan homlokzati felújítását. Hicsó György kancellár a Vármegyei Napilapnak elmondta, a cél az eredeti arculat teljes körű visszaállítása, beleértve a műemléki nyílászárók cseréjét és a jellegzetes torony bádogos munkáit. A projekt egyik legmeghatóbb eleme, hogy az épület névadójának, Schuster Konstantin püspöknek a mellszobrát Pogány Gábor Benő Munkácsi díjas szobrászművész restaurálja, aki egykor maga is az iskola diákja volt. A belső terekben jelenleg is közel 200 diák tanul. A jövőben a termek és a folyosók megújítása is szerepel a tervekben. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípő szúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője. Ezen a héten így Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is dolgoznak a szakemberek, 400 hektáron juttatják ki légi úton a szert. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időre a nap is kisüt. Térségünkben délután este várható eső, zápor, zivatar. Hétvégén egy mediterrán ciklon érkezik, szeles esős idő várható. A maximumok 18-24 fok körül lehetnek, éjjel 9-12 fokig esik a hőmérő higanyszála.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Jön többek között a brit és német Vogue fotósa. Munkáit, melyek között híres színészek, zenészek, modellek, sportolók, politikai szereplők, sőt a brit királyi család tagjainak portréi is megtalálhatók, például II. Erzsébet királynőjé, számos galériában és múzeumban állították ki. Fotózás iránti érdeklődése a 60-as években kezdődött. Első fényképezőgépét, egy Canon AE-1-et az első szóló turnéjára vette az 1980-as években, és kezdetben csak a turné eseményeit dokumentálta. Az úriembert úgy hívják, Bryan Adams, jön a Cloud Number 9 a Besten.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Veszélybe kerültek a tiszai híd cölöpök. Újra jár a komp Tiszarof és Tiszasúly között, nem lesz Covid a hantavírusból. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A tartósan alacsony vízállás miatt pusztulni kezdhetnek a Tiszában álló több száz éves szolnoki hídcölöpök, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A 16.-17. századi törökkori és későbbi fahidak maradványai idén már május közepén láthatóvá váltak, jóval korábban a megszokottnál. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze szerint a tölgyfa szerkezeteket a víz védi, kiszáradáskor azonban korhadni, repedezni és deformálódni kezdenek. Minél tovább maradnak szárazon a közel 500 éves cölöpök, annál gyorsabban romlik az állapotuk. A régész szerint a megőrzéshez speciális konzerválásra és külön tárolásra lenne szükség, erre azonban jelenleg nincs pénz. Kedden ismét elindult a komp közlekedés a Tiszarofot és Tiszasúlyt összekötő átkelőn, miután a Tisza vízállása kedvezően alakult. A szolgáltatás múlt vasárnap óta szünetelt, mivel a folyó túlságosan alacsony vízszintje nem tette lehetővé a rév biztonságos üzemeltetését. A települések tájékoztatása szerint kedd óta az átkelés a megszokott rendben, reggel 7 és délután 5 óra között vehető igénybe. Az alacsony vízállások okozta kényszerpihenő után újra biztosította közvetlen kapcsolata két település között a folyón keresztül. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött, Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
2: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírus ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki.
1: Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időre a nap is kisüt. Térségünkben délután este várható eső, zápor, zivatar. Hétvégén egy mediterrán ciklon érkezik, szeles esős idő várható. A maximumok 18-24 fok körül lehetnek, éjjel 9-12 fokig esik a hőmérő higanyszála.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 05 15 9 óra 5, péntek, Zsófia, Szonya napja, jó reggelt, jó munkát, jó utat kívánok, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Nina Sky, Move Your Body, ez az óraindító dal, de jön még George Michael, a Fugees már-már hétvégi lusta slágere, a Killing Me Softly, a jazz meg az a Red Hot Chili és Coolio is. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk, Maxim Levente vagyok.
0: Best

nem kopik. Best FM-a legjobb zenék. Altranati és a Free folytatják 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Ezek pedig ma is mixben szólnak majd a Night Shift Extra-ban. A héten FND duplázik, úgyhogy szerdai rezidensünk az ezredforduló legjobb popdalainak mixével vár mindenkit héttől. Előtte 6 és 7 között a lemezjátszók mögött White Boy.

nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar, akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akart? Ma

Ezt a fennem a legjobb zenék harmadik szakaszához érkezett a Tour de Hongrie kerékpáros verseny. Kaposvárról indul a mezőny, várhatóan 12:30-kor, és a 67-es főút melletti városrészeken keresztül hagyja el a várost, majd Szent Balázs és Zimány irányába halad tovább. A Zselic-dombvidékén technikus hullámzó terepen vezet az útvonal Bőszénfa, Gálosfa és Kadarkút érintésével. Kadarkútról Hűgyész irányába tartanak, ahol a mezőny csatlakozik a 65-ös főútra, és ezen halad Tamásin keresztül egészen Szekszárdig. A városba érve szűk belvárosi utcákon vezet az útvonal, a befutó pedig a Szent István téren lesz várhatóan 17 órakor.

Best FM, a legjobb zenék. Nyakunkon a vasárnapi Sean Paul buli a Budapest Parkban. A Rise Jamaica európai turnia keretében érkezik hozzánk a jamaikai világsztár, és az előzenekara sem akárki, a román popkirálynő Inna slágereivel indul a tánc. Sean Paul pedig majd 20 óra 20-kor kezd, az öltözőbe pedig a következő dolgokat kéri. A backstage-ben kifejezetten odafigyel az egészségére, a hangszálaira és a jamaikai gyökereire. A mézes gyömbéres rituálé keretén belül a hangszálak karbantartása miatt alapfelszereltség nála a rengeteg friss szeletelt gyömbér, prémium minőségű méz és biocitrom forró vízzel. Ezen kívül kér minőségi italokat, pesgőket a buli utáni kocintáshoz, valamint jó minőségű jamaikai rumot és rengeteg kókuszvizet. A helyi cateringnek gondoskodnia kell tradicionális karibi fűszerezésű, akár kecske vagy csirkehúsos ételekről is. Sok tengeren túli sztárhoz hasonlóan ő is szereti, ha az öltöző hangulata visszafogott, ezért gyakran kérnek teljesen elsötétíthető szobát, fekete törölközőket és halk hangulatos, nem neon világítást a relaxációhoz. Jó bulizást vasárnapra, most a Brittel melegítünk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tartunk egy rövid, de annál hasznosabb információs szünetet, 10 után pedig szólnak az ezredforduló legnagyobb magyar.
2: Keresem a lány az álmomból, érzem azt, hogy hív, és támkodom.
1: És külföldi slágerei. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elindult a Magyarok Kenyere program. Hídfelülvizsgálat Szolnokon teljes körű ellenőrzés kezdődött. Már nálunk is gyérítik a szúnyogokat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jászladányban tartották a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program idei nyitó eseményét, olvasható a szoljon.hu-n. A rendezvény búzaszenteléssel kezdődött a Sarlós Boldogasszony templomban. A kezdeményezés rászoruló magyar gyermekeket és családokat támogat, határon innen és túl. A program 2011-ben indult, mára országos összefogássá nőtte ki magát. Az ünnepségen többek között gazdálkodók, szervezők és közéleti szereplők is részt vettek. A beszédekben kiemelték, hogy a gazdák felajánlásai az elmúlt években több mint 30 ezer családhoz juttattak el segítséget. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Megkezdte a kezelésében lévő hidak teljes körű műszaki átvizsgálását, számoltak be róla a hivatalos oldalukon. A jogszabályi előírásoknak megfelelő időszakos ellenőrzésre a műtárgyak állapotának pontos felmérése miatt van szükség, hogy garantálni tudják a hosszú távú biztonságos üzemeltetést. A munkálatok összesen 8 hidat érintenek, köztük a Tiszavirág hidat, a Laki Kálmán hidat és a 4-es főút idéglenes Zagyva hídját is. A szakemberek részletes állapotfelmérést végeznek, ami miatt az elkövetkező napokban és hetekben időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett szakaszokon. A városüzemeltetés hangsúlyozta, hogy az esetleges lezárásokról előre tájékoztatják a lakosságot, egyúttal kérik a közlekedőket, hogy a munkavégzés idején fokozott figyelemmel és óvatossággal haladjanak át a hidakon. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. A Jászkunság egyes területein 50% fölötti lett a talaj legfelső részének nedvesség tartalma. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat, mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időre a nap is kisüt. Térségünkben délután este várható eső, zápor, zivatar. Hétvégén egy mediterrán ciklon érkezik, szeles esős idő várható. A maximumok 18-24 fok körül lehetnek, éjjel 9-12 fokig esik a hőmérő higanyszála.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A tévés gyógyító sámánok után szabadon, akik azt kérik, tedd a kezed a képernyőre. Én azt kérem, nyissa nagyra mindenki szívét, fülét, a rezgések abszolút pozitív tartományban mozognak. Mosoly az arcra, hangerő maxra, Soul Searcher, Feel in Love! Ezzel indul az óra 4 perccel 10 után. Hello, Max Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Hát előfordulnak a playlistünkben olyan sztárok dalai, akik jelenleg börtönbüntetésüket töltik, köztük P. Diddy, vagy a most érkező Pras Michel, a Fugees együttes 53 éves rappere, aki idén május 1-én bevonult egy szövetségi börtönbe, hogy megkezdje 14 éves börtönbüntetését. A zenészt 2023-ban ítélték el összeesküvés és nem regisztrált külföldi ügynökként való tevékenység miatt. Michel a vád szerint több mint 100 millió dollárt juttatott el egy malajziai finanszírozótól amerikai politikai kampányokba és illegális lobby tevékenységet folytatott Kína javára. Hát nem érjelem, Ghetto Superstar, ezzel megy tovább a péntek délelőtt.
1: Best FM.

0: Best FM, ha a legjobb zenék, csörög a 0620 55 55 155. Best FM, Max Szerben, ment a vagyok, tessék.
1: Halló?
0: Halló?
1: Üdvözlöm, Anita vagyok.
0: Halló?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, baleset történt a 6-os főúton Pécsvárad külterületén a Rákóczi Ferenc utcánál. Két autó és egy kamion ütközött a 178-as kilométernél. Forgalomkorlátozásra és torlódásra kell készülni. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tata és Tatabánya között. Lassabb a haladás, néhol szakaszos torlódás is kialakulhat. Aki személyautóval halad és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Jó utat, ha dugó baleset van, a közlekedési infót a délelőtt utolsó órájában is várom. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: 11 után szól majd Lady Gaga Paparazzia. És jön a kompakt diszkó is. Tartunk tehát egy rövid információs szünetet, aztán újból a legjobb zenék szólnak itt a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
3: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
1: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
2: Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Soron kívül kivizsgálják a bicskei gyermekotthonban történteket, új időpontra kell figyelnünk a szép kártyáknál, több hullámban országszerte lehetnek ma záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ügynökakták és a kegyelmi ügy, egyebek mellett ezeket is érintik az új kormány első rendeletei, amelyek most jelentek meg a magyar közlönyben. Az egyik határozat szerint augusztus végéig 20 évre visszamenőleg fel kell tárnia a bicskei gyermekotthonban történt jogsértéseket, emellett hétfőig nyilvánosságra hozzák, hogy miért kapott kegyelmet az otthon volt igazgatójának bűntársa. A rendeletek szerint határozatot hozott a kabinet az ügynökakták feltárásáról és az Európai Ügynökséghez való csatlakozás előkészítéséről is. Plusz 10 nap szabadságot kapnak a honvédelmi állomány tagjai, ezt jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videójában beszélt arról is, hogy a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja a május 21-ét és 22-ét. A miniszter emellett elmondta, hogy rendezik a bérfeszültségek kérdését, és minden alakulat szavazhat arról, hogy szeretné-e visszakapni a történelmi nevét és hadrendi számát. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozás tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk, minden évben eddig kell felhasználni a kártyákra két évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak el a munkáltatók. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összeg. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. A rendezvénysorozat holnap Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, ezután szeptember végéig az ország több pontján tartanak majd esti koncerteket, túrákat és irodalmi programokat. Ezt mondta rádiónknak Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
1: Igazán változékony időnk lesz ma, több-kevesebb napsütés is várható, de országszerte felhős lesz az ég, és több hullámban lehetnek ma záporok, zivatarok, ráadásul ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-25 fok között alakul a csúcshőmérséklet, késő este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégét sem ússzuk meg szárazon, borongós, esős időnk lesz, és kiadós csapadékra is számíthatunk. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon még ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Május 15-én pénteken Zsófia Szonya napja van, Isten éltesse az összes ünnepeltet. 0620-55-55-155 telefon SMS Viber. Hello, 3, lassan 4 perc elmúlt 11, Maxim Levente vagyok. Ebben az órában hozom az Olive You Are Not Alone-ját. Itt lesz Sean Kingston, elsőként pedig Arash a Temptation-nel.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Szabi Est Maniac feldolgozása után a brit Olive You Are Not Alone-jával folytatjuk a 90-es és 2000-es évek telejthetetlen slágereinek sorát. Az ezredforduló legjobb popdalait pedig mixben lehet majd hallgatni 6 és 8 között a Night Shift Extra-ban 6-tól White Boy-jal, 7-től DJ Effendivel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Figyelem, az M0-áson az M1-es felé az Annahegyi pihenő előtt kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a pályaoldalt teljes szélességében lezárták, aki teheti, válaszon másik útvonalat. A 6-os főúton Pécsvárad külterületén a Rákóczi Ferenc utcánál korábban két autó és egy kamion ütközött, a 178-as kilométernél tart a forgalomkorlátozás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával, Spillerrel és Sophie Alice Baxterrel, illetve a Groove Jettel indul a péntek délután. Jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn, 6 óra 10-kor, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes.
2: Come on. Martinez, you ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elszállították a sínekről a tegnap kisiklott Intercity kocsijait, ezentúl bárki bemehet a Karmelita kolostorba, napsütésre és záporokra is számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simadi Renátától hallják. Visszaemelték a tegnap kisiklott békés Intercity szerelvényeit a sínekre, ezt közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt posztja szerint a sérült járműveket már el is vontatták a helyszínről. Jelenleg a baleset körülményeit vizsgálják, az biztos, hogy jelentős károk keletkeztek, a vasúti betonaj, a sínek és a kapcsolószerek is megrongálódtak. Tegnap délután Gyománál siklott ki a békés Intercity 4 kocsija, valószínűleg azért történt a baleset, mert a mozdonyvezető túllépte a váltón megengedett sebességet. A balesetben ketten sérültek meg. Megnyitják a Karmelita kolostort a nagy közönség számára, ezt jelentette be a mai sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra, ráadásul ezen a hétvégén az egykori miniszterelnöki kabinetirodát is meg lehet nézni, ahol korábban Rogán Antal miniszter dolgozott, és ahová a jövőben a Szociális és Gyermekvédelmi Minisztérium költözik. A kormányfő a Karmelita kolostor előtt 2021 óta álló kordonokat is elbontatta, és azt mondta, hogy az épület későbbi funkciójáról a jövőben döntenek majd. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Itt ma Norbert sajtófőnök rádiónknak azt mondta, hogy a potencia növelők mellett már a fogyást és a zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: A legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, kockázatai van az adott terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet információkat szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Leállt a légiforgalom Helsinki repülőterén. Ma reggel 3 órán át nem fogadott és nem is indított járatokat a légi kikötő, mert ukrán drónokat észleltek a légtérben. Nem ez lenne az első ilyen eset, korábban 4 ukrán drón zuhant le az országban. Kijev akkor bocsánatot kért Helsinkitől, és azt közölték, hogy a drónok valószínűleg orosz beavatkozás következtében tértek le a pályájukról. Legyenek kéznél ma az esernyők, egész nap borult lesz felettünk az ég, és csak néhol bukkanhatnak elő a napsugarak, ráadásul többször és bárhol kialakulhatnak záporok, és ahol esik, ott a szél is megerősödik. 17-25 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégén is esők áztatnak majd minket, lesz ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hidegebb lesz. Most úgy tűnik, hogy hétfőn is hasonló idő vár ránk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás pénteket, és mondhatom már azt, hogy szép hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, de előtte még egy vidám délutánt. A legjobb zenékkel, a 90-es 2000-es évek nagy kedvenceivel, mint Ida Cora és Fede La Grandala, a Let Me Think About It. Na ezt is hozom hamarosan, de jön a Savage Garden, itt lesz Carlos Santana, most pedig Spiller és Sophie Alice Baxter nyitja a délután.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Kinek hogy telik a nap, a péntek, ki hogy hangolódik már a hétvégére. Nagyon remélem, hogy a délutánt velem töltik, és velem hangolódnak. Nekem a délelőttöm sütéssel telt, nagyon szeretek a kollégáknak kedveskedni. Néhány aprósággal rajtuk tesztelem általában az új receptjeimet, úgyhogy egy ilyen citromos vaníliás kekszel készültem. Hát ezen a félig meddig tavaszi napom, mert hogy most még süt a nap, de aztán a délutánban majd azért kellenek az esernyők, hozom majd természetesen a részleteket, mindenféle információt, közlekedési infót is, napkérdését, mozi ajánlót, úgyhogy érdemes lesz velem tartani, hiszen Warren G már folytatja is a délutánt. Aztán Ida Kor és Fede La Ground érkezik hihetetlen lendülettel. Itt lesz a Let Me Think About It. Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep.

Best FM a legjobb zenék. Péntek délután van, úgyhogy nagyon sokan autóba ültek, akár már elkezdték a hétvégét, vagy legalábbis munkából tartanak hazafelé, vagy szimplán csak úton vannak a dolgukra. Én mindenkivel ott vagyok, egyébként nem csak autóban, hanem teherautóban, kamionban, de még a bicikliken is. Szóval, ha valakinek van közlekedési információja, gondolja rám, küldje el a 0620 55 55 155-re, vagy hívjon fel, én pedig a rádión keresztül tovább is adom a többieknek. Ahogy például azt, hogy az M3-ason a 42-es kilométernél dolgoznak a belső sávban. A Vásárosnamény felé vezető oldalon Bagnál torlódás van, ami már legalább a 3 kilométert is meghaladta. A 6-os főúton Pécsvárad külterületén, a Rákóczi Ferenc utcánál pedig két autó és egy kamion ütközött. A 178-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat a 6-os főúttal párhuzamos

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hárman párban ezt énekelt a United, vagyis Péli Barnanna, de megyünk is tovább, mert pár perc és délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig itt lesz Akon és a Dangerous. És az Airi Mafia is hozza a bajnokot.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb üzemanyagkészletet szabadított fel a kormány, egyre kevesebb az influenzás beteg az országban, ma több hullámban bárhol számíthatunk záporokra, zivatarokra. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nem lesz üzemanyag hiánya kisebb kutakon sem. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ugyanis elrendelte 575 millió liter üzemanyag felszabadítását a biztonsági készletből. Ebből 150 millió liter benzin, a többi pedig dízel, amiből minden töltőállomásra jut majd. A rendelet értelmében a felszabadított készlet csak a védett üzemanyagáron értékesíthető, és nagyjából 4 hétre elegendő. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 9200-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Komárom-Esztergom és Fejérvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Zalavár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis sehol nem tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Holnap lesz a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti, ezért a világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. A részletekről Koltai Tünde, a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke beszélt rádiónknak.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
1: Újra ebola járvány van a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az eddigi adatok szerint az ország északkeleti részén egy elszigetelt tartományban 246 feltételezett fertőzést és 65 halálesetet regisztráltak. Pedig a kongói hatóság 5 hónappal ezelőtt hivatalosan is lezártnak nyilvánította az előző járványt. Az ebola vírusát egyébként valószínűleg denevérek hordozzák, és olyan súlyos betegséget okoz, hogy aki elkapja, az bele is hal. Igazán változékony időnk lesz ma, több-kevesebb napsütés is várható, de országszerte felhős lesz az ég, és több hullámban lehetnek ma záporok, zivatarok, ráadásul ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-25 fok között alakul a csúcshőmérséklet, késő este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégét sem ússzuk meg szárazon, borongós, esős időnk lesz, és kiadós csapadékra is számíthatunk. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon még ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután mindenkinek egy óra után is pár perccel. Én Majoros Rita vagyok, gyerünk tovább, hallgassunk isteni zenéket egész délután, amíg hangolnak minket a hétvégére. Mindjárt jön a Flip the Script, itt lesz az Iri Mafia, jön majd a Backstreet Boys is, de Sharam érkezik majd egy jó kis Eddie Murphy feldolgozással. Ez lesz a Party All The Time. Előtte Aiken indítja az órát.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ma van a család nemzetközi napja, úgyhogy ehhez kapcsolódik a nap kérdése, mert hogy hajlamosak vagyunk sokszor szidni a családtagjainkat, vagy kiakadni rájuk, de ma gondoljuk végig, hogy mi is a legjobb bennük, vagy melyik családtagunkban mi is, amit igazán, vagy mi is az, amit igazán szeretünk, akár a tesónkban, a szüleinkben, a nagynénikénkben, vagy az unokatestvéreinkben, tényleg bármilyen családtagunkban, akár üzenjenek nekik rajtunk keresztül. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide ezek az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat így a család nemzetközi napján. Miközben az Iron Mafia zenél, jön mindjárt a bajnok, de előtte itt a Flip the Script a Best FM-en. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: le is zárták, a torlódás pedig már az 5 kilométert is meghaladta. Szintén az M0-áson, a déli szektoron, Dunaharaszti térségében, a Kis-Dunahídon az M1-es felé egy kis teherautó és egy kamion ütközött. A 22-es kilométernél a legbelső sávon a felborult autó fekszik, emiatt a torlódás már több kilométeres. Az ellenkező oldalon bámészkodók okoznak több kilométeres fennakadást, úgyhogy hát kitartás mindenkinek. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, megköszönöm, hogyha elküldi. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek. Tom Novit hallottuk Limával, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk, hiszen mindjárt 2 óra, utána érkezik majd Jesse J is a Dominóval.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már csak pár napig lehet leadni az adóbevallásokat, új időpontra kell figyelnünk a szép kártyáknál, felhős lesz felettünk az ég, és bárhol lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már csak 5 napunk van az adóbevallásunk leadására, május 20-a a határidő. A NAV idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetét, a legtöbb adózónak pedig nincs más dolga, mint leellenőrizni és véglegesíteni azt. Az egyéni vállalkozóknak, az áfás magánszemélyeknek, illetve az őstermelőknek viszont át kell nézniük, ki kell egészíteniük, és be is kell adniuk a bevallásukat, erre hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A NAV egyébként idén úgy segítette az egyéni vállalkozókat, hogy az online kiállított számláik automatikusan megjelentek a tervezetben. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozás tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk, minden évben eddig kell felhasználni a kártyákra 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak el a munkáltatók. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők idén is 5 kategóriát hirdettek meg, vagyis elismerést kaphat egyebek mellett az év főtere, az év fasora, az év óvodakertje és az év zöld innovációja. Emellett ismét lehet nevezni a Virágos Városi és Falusétáj kategóriában is. A versenyen a hazai települések mellett a határon túli magyar települések is részt vehetnek. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. A rendezvénysorozat holnap Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, ezután szeptember végéig az ország több pontján tartanak majd esti koncerteket, túrákat és irodalmi programokat. Ezt mondta rádiónknak Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
1: Legyenek kéznél ma az esernyők, egész nap borult lesz felettünk az ég, és csak néhol bukkanhatnak elő a napsugarak, ráadásul többször és bárhol kialakulhatnak záporok, és ahol esik, ott a szél is megerősödik. 17-25 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégén is esők áztatnak majd minket, lesz ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hidegebb lesz. Most úgy tűnik, hogy hétfőn is hasonló idő vár ránk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csak a legizgalmasabb zenék, a 90-es és a 2000-es évek legjobbjai, mint Laurent Wolf és a No Stress, vagy éppen Justin Timberlake és Timbaland közös dala Sexy Back. Én Majoros Rita vagyok, Jessie J-t már hozom is, hogy egy kicsit feldobja a délutánt itt a Domino. Én pedig csodás napot és jó hétvégét kívánok már előre is mindenkinek.
0: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. I don't wanna work today. Maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress.

Best FM a legjobb zenék. Ma van a család nemzetközi napja, úgyhogy ehhez kapcsolódik a nap kérdése, hogy mit üzennének akár rajtunk keresztül a családtagjaiknak, és kinek mit üzennének, kiben mit szeretnek igazán. Azt írja Kata, anyukámban azt szeretem, hogy bármi történik, mindig tudja, hogy mit kell mondani, úgyhogy innen is puszilom. Írt Norbi, a bátyámban azt bírom, hogy még mindig úgy hülyülünk együtt, mint gyerekkorunkban. Zsófia nagymamájának üzenne, hogy a vasárnapi húslevesénél nincs is jobb a világon. Jaj, de jó. Annak valahogy olyan más íze van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jönnek még az üzenetek a családtagoknak. Remélem, hogy ők is minket hallgatnak, és tényleg el is jut hozzájuk az üzenet. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek. Mellé egy kis Eagle Eye Cherry. Save Tonight itt a Best FM-en. Egy igazán, szerintem tökéletes péntek délutáni dal, amikor már úgy készülődünk hazafelé a munkából, és hamarosan itt a hétvége.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy szörnyű látomás.

0: Best FM a legjobb zenék. Viola írt egy üzenetet, hogy baleset történt Budapesten a Kerepesi úton, a Pongrácz úti kereszteződésnél, hogy ott kell egy kicsit jobban figyelni, illetve az M0-as autóút déli szektorán Diósd térségében az M1-es autópálya felé korábban kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a külső sáv zárva van, és hát legalább 5 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom az útinfókat a folytatásban is. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Hídfelülvizsgálat Szolnokon teljes körű ellenőrzés kezdődött. Elindult a Magyarok Kenyere program, már nálunk is gyérítik a szúnyogokat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jászladányban tartották a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program idei nyitó eseményét, olvasható a szoljon.hu-n. A rendezvény búzaszenteléssel kezdődött a Sarlós Boldogasszony templomban. A kezdeményezés rászoruló magyar gyermekeket és családokat támogat, határon innen és túl. A program 2011-ben indult, mára országos összefogássá nőtte ki magát. Az ünnepségen többek között gazdálkodók, szervezők és közéleti szereplők is részt vettek. A beszédekben kiemelték, hogy a gazdák felajánlásai az elmúlt években több mint 30 ezer családhoz juttattak el segítséget. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Megkezdte a kezelésében lévő hidak teljes körű műszaki átvizsgálását, számoltak be róla a hivatalos oldalukon. A jogszabályi előírásoknak megfelelő időszakos ellenőrzésre a műtárgyak állapotának pontos felmérése miatt van szükség, hogy garantálni tudják a hosszú távú biztonságos üzemeltetést. A munkálatok összesen 8 hidat érintenek, köztük a Tiszavirág hidat, a Laki Kálmán hidat és a 4-es főút Idéglenes Zagyva hídját is. A szakemberek részletes állapotfelmérést végeznek, ami miatt az elkövetkező napokban és hetekben időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett szakaszokon. A városüzemeltetés hangsúlyozta, hogy az esetleges lezárásokról előre tájékoztatják a lakosságot, egyúttal kérik a közlekedőket, hogy a munkavégzés idején fokozott figyelemmel és óvatossággal haladjanak át a hidakon. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. A Jászkunság egyes területein 50% fölötti lett a talaj legfelső részének nedvesség tartalma. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat, mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
3: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelőállományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
2: Két új kerékpáros szervizpontot alakítottak ki Tiszafüreden, írja a szoljon.hu. Az egyik pont a Húszöles úton, a kerékpárút mellett, a másik pedig a főtéren kapott helyet. A szervizpontokon pumpa, szerszámok és kisebb javításokhoz szükséges eszközök is elérhetők. Az új helyszínekkel együtt már 5 ilyen pont működik a városban. Korábban a Tiszatavi kerékpáros centrumnál, a Szabadvízi strand bejáratánál és a Turinform irodánál is kialakítottak kerékpáros szervízpontot. Látványos szakaszához ért a szolnoki belváros egyik legszebb történelmi épületének, az egykori Konstantin általános iskolának a rekonstrukciója. A szolnoki szakképzési centrum saját forrásból bruttó 65 millió forintból végzi a jelenleg a Pálffy vízügyi technikumhoz tartozó 130 éves ingatlan homlokzati felújítását. Hicsó György kancellár a Vármegyei Napilapnak elmondta, a cél az eredeti arculat teljes körű visszaállítása, beleértve a műemléki nyílászárók cseréjét és a jellegzetes torony bádogos munkáit. A projekt egyik legmeghatóbb eleme, hogy az épület névadójának, Schuster Konstantin püspöknek a mellszobrát Pogány Gábor Benő Munkácsi díjas szobrászművész restaurálja, aki egykor maga is az iskola diákja volt. A belső terekben jelenleg is közel 200 diák tanul. A jövőben a termek és a folyosók megújítása is szerepel a tervekben. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
4: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
2: Ezen a héten így Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is dolgoznak a szakemberek, 400 hektáron juttatják ki légi úton a szert. A tartósan alacsony vízállás miatt pusztulni kezdhetnek a Tiszában álló több száz éves szolnoki hídszölöpök, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A 16.-17. századi törökkori és későbbi fahidak maradványai idén már május közepén láthatóvá váltak, jóval korábban a megszokottnál. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze szerint a tölgyfa szerkezeteket a víz védi, kiszáradáskor azonban korhadni, repedezni és deformálódni kezdenek. Minél tovább maradnak szárazon a közel 500 éves cölöpök, annál gyorsabban romlik az állapotuk. Az idei évben várhatóan elmarad a zöld árhullám is, amely korábban víz alatt tartotta a maradványokat. A régész szerint a megőrzéshez speciális konzerválásra és külön tárolásra lenne szükség, erre azonban jelenleg nincs pénz. Kedden ismét elindult a komp közlekedés a Tiszaroffot és Tiszasújt összekötő átkelőn, miután a Tisza vízállása kedvezően alakult. A szolgáltatás múlt vasárnap óta szünetelt, mivel a folyó túlságosan alacsony vízszintje nem tette lehetővé a Rév biztonságos üzemeltetését. A települések tájékoztatása szerint kedd óta az átkelés a megszokott rendben, reggel 7 és délután 5 óra között vehető igénybe. Az alacsony vízállás okozta kényszerpihenő után újra biztosította közvetlen kapcsolat a két település között a folyón keresztül. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött, Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
5: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
2: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időre a nap is kisüt. Térségünkben délután este várható eső, zápor, zivatar. Hétvégén egy mediterrán ciklon érkezik, szeles esős idő várható. A maximumok 18-24 fok körül lehetnek, éjjel 9-12 fokig esik a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Laza péntek délutánt kívánok, a Szolnoki stúdióban már Fodor Attila üdvözlet. Itt van előttem a Super 6-os. A Bagosi Brothers Company, Jennifer Lopez, Pápai Joci, az egy slágeres Edwin Collins a 90-es évekből. Itt lesz a Unique, de a sort most Néo indítja a Sexy Love-val.
0: 102.4 Best FM.

közepéig kitarthat a szeles, csapadékos idő. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a mediterrán ciklon hatására, ami elér minket, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Sok felé lesznek majd záporok, kiadósabb eső is elképzelhető. Megerősödik az észak-nyugatira forduló szél. Szombaton kora reggel a térségben 11 fok valószínű, napközben pedig 21 foknál is több lehet. Vasárnap szelesen, felhősen, elsősen indul majd a nap, délután viszont az ország nyugati, délnyugati részén felszakadozik már a felhőzet. Esők, záporok mindenhol valószínűek, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 fok körül alakul. A hétfői nap is még felhősen, olykor esősen alakulhat majd, 18 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet, és még kedden és szerdán is várhatók esők, záporok Szolnok környezetében, még ekkor is élénk, olykor erős lesz a szél, záporok idején pedig viharos szél lőkések is lehetnek. A mostani infók alapján a kedd és a szerdai nap is még 19-21 fokkal telhet, de ezt követően egyre több napsütés ígérkezik, enyhül a szél, és napközben a 25-27 fokot is elérheti majd a hőmérséklet. A mai napon a Zsófiáknak és a Szonyáknak kívánunk boldog névnapot. 1994-től ez a család nemzetközi napja, mi pedig Donna Lewis dalát választjuk a 90-es évekből, ez már az I Love You Always Forever.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Családi mozi délelőtt a Tiszapart moziban. Holnap 10.30-tól a Charlie a csodablöki, a Rufus a legbátrabb tengeri szörny, valamint a Bori mozifilmmel és kézműves foglalkozásokkal. Megjöttem Lakatos László önálló este, holnap este 7-től Kisújszálláson a Vigadóban látható. Futókörök napja holnap 9 órától Szolnokon és további 25 településen. Futófesztivált tartanak Tiszakécskén a Barack termálnál, holnap kora reggeltől gyerektávokkal és akár váltók számára is. Bó Viktor szülinapi nagykoncert Kisújszálláson a Művelődési Házban, holnap 15 órától a vendégek Radics Márk, Sláger Zoli, valamint Zalatnai Sarolta. Tőserdő Open Tisza Fesztivál, holnap 19 órától Rick Wayne-nel, Stefanival, Pixával, Nyuikkal és Bárány Attilával is. Retro nap Jászberényben holnap veterán jármű kiállítással, gyermekjátszóházzal, retro városnéző Ikarusz busszal, bemutatókkal, délután 3-tól pedig fellép a Retroleum zenekar, akik felidézik a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es évek slágereit. Mit nem mondok, Kis Ádám önálló este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban jövő csütörtökön 18 órától látható. Rákász Gergő lemez bemutató koncertje Martfűn a Városi Művelődési Házban látható május 22-én pénteken 17 órától. Töröki Szárnyas Fesztivál Törökszent Miklóson a Városi Strandfürdőn május 23-án szombaton fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevin Juhász Fesztivál Tour Kevin a Petőfi téren és a Ligetben május 23 és 24-én. Szombaton fellép a Bagosi Brothers Company, vasárnap pedig a Carson Kóma is látható többek között. Művészetek és mesterségek napja Poroszlón a Millenniumi Parkban bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tisza tavi települések expójával május 23-án szombaton. 90-ben és 91-ben ezekben a hetekben két különböző dala, de ott volt az angol toplista elején Kylie Minogue. Most tőle játszunk egy dalt a 2000-es években, a Night Like This a 102.4 Best FM-en.

0: 102.4 Best FM, a legjobb zenék és közlekedési infók most. A 3216-oson Tiszafüred belterületén útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Abonyban az Újszászi úton a 3122-esen útépítés miatt van útszűkület. A 4205-ösön Köröstadány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Tiszatenyőnél a Martfű Törökszent Miklós összekötő úton is útépítést végeznek. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Püspökladányban a Kálvin térnél ugyancsak útszűkület van. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás van. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni, de Kömlő és Besenyő telek között is dolgoznak. Munkálkodnak P és Tarna Szent Miklós között, Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton, Nagykőrösön a Szolnoki úton, Karcagon a Dózsa-György úton, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton is korlátozásra kell számítani. Tápiószelén a Pesti úton vannak korlátozások. Püspökladány és Báránd között a 42-esen, valamint Báránd és Földes között is korlátozások mellett lehet autózni. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton végeznek útépítést. A 3217-esen Kunhegyesnél Tomoly Monostora felé ugyancsak útépítés miatt van korlátozás. Most Coolio dalát játsszuk.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

Gordonán. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Hídfelülvizsgálat Szolnokon teljes körű ellenőrzés kezdődött. Elindult a Magyarok Kenyere program, már nálunk is gyérítik a szúnyogokat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jászladányban tartották a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program idei nyitó eseményét, olvasható a szoljon.hu-n. A rendezvény búzaszenteléssel kezdődött a Sarlós Boldogasszony templomban. A kezdeményezés rászoruló magyar gyermekeket és családokat támogat, határon innen és túl. A program 2011-ben indult, mára országos összefogássá nőtte ki magát. Az ünnepségen többek között gazdálkodók, szervezők és közéleti szereplők is részt vettek. A beszédekben kiemelték, hogy a gazdák felajánlásai az elmúlt években több mint 30 ezer családhoz juttattak el segítséget. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Megkezdte a kezelésében lévő hidak teljes körű műszaki átvizsgálását, számoltak be róla a hivatalos oldalukon. A jogszabályi előírásoknak megfelelő időszakos ellenőrzésre a műtárgyak állapotának pontos felmérése miatt van szükség, hogy garantálni tudják a hosszú távú biztonságos üzemeltetést. A munkálatok összesen 8 hidat érintenek, köztük a Tiszavirág hidat, a Laki Kálmán hidat és a 4-es főút idéglenes Zagyva hídját is. A szakemberek részletes állapotfelmérést végeznek, ami miatt az elkövetkező napokban és hetekben időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett szakaszokon. A városüzemeltetés hangsúlyozta, hogy az esetleges lezárásokról előre tájékoztatják a lakosságot, egyúttal kérik a közlekedőket, hogy a munkavégzés idején fokozott figyelemmel és óvatossággal haladjanak át a hidakon. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. A Jászkunság egyes területein 50% fölötti lett a talaj legfelső részének nedvesség tartalma. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat, mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
3: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelőállományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató eső, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
2: Két új kerékpáros szervizpontot alakítottak ki Tiszafüreden, írja a szoljon.hu. Az egyik pont a Húszöles úton, a kerékpárút mellett, a másik pedig a főtéren kapott helyet. A szervizpontokon pumpa, szerszámok és kisebb javításokhoz szükséges eszközök is elérhetők. Az új helyszínekkel együtt már 5 ilyen pont működik a városban. Korábban a Tiszatavi kerékpáros centrumnál, a szabadvízi strand bejáratánál és a Turinform irodánál is kialakítottak kerékpáros szervizpontot. Látványos szakaszához ért a szolnoki belváros egyik legszebb történelmi épületének, az egykori Konstantin általános iskolának a rekonstrukciója. A Szolnoki Szakképzési Centrum saját forrásból bruttó 65 millió forintból végzi a jelenleg a Pálffy vízügyi technikumhoz tartozó 130 éves ingatlan homlokzati felújítását. Hicsó György kancellár a Vármegyei Napilapnak elmondta, A cél az eredeti arculat teljes körű visszaállítása, beleértve a műemléki nyílászárók cseréjét és a jellegzetes torony bádogos munkáit. A projekt egyik legmeghatóbb eleme, hogy az épület névadójának, Schuster Konstantin püspöknek a mellszobrát Pogány Gábor Benő Munkácsi díjas szobrászművész restaurálja, aki egykor maga is az iskola diákja volt. A belső terekben jelenleg is közel 200 diák tanul. A jövőben a termek és a folyosók megújítása is szerepel a tervekben. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
4: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
2: Ezen a héten így Jász-Nagykunszolnok vármegyében is dolgoznak a szakemberek, 400 hektáron juttatják ki légi úton a szert. A tartósan alacsony vízállás miatt pusztulni kezdhetnek a Tiszában álló több száz éves szolnoki hídszölöpök, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A 16.-17. századi törökkori és későbbi fahidak maradványai idén már május közepén láthatóvá váltak, jóval korábban a megszokottnál. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze szerint a tölgyfa szerkezeteket a víz védi, kiszáradáskor azonban korhadni, repedezni és deformálódni kezdenek. Minél tovább maradnak szárazon a közel 500 éves cölöpök, annál gyorsabban romlik az állapotuk. Az idei évben várhatóan elmarad a zöld árhullám is, amely korábban víz alatt tartotta a maradványokat. A régész szerint a megőrzéshez speciális konzerválásra és külön tárolásra lenne szükség, erre azonban jelenleg nincs pénz. Kedden ismét elindult a komp közlekedés a Tiszaroffot és Tiszasújt összekötő átkelőn, miután a Tisza vízállása kedvezően alakult. A szolgáltatás múlt vasárnap óta szünetelt, mivel a folyó túlságosan alacsony vízszintje nem tette lehetővé a rév biztonságos üzemeltetését. A települések tájékoztatása szerint kedd óta az átkelés a megszokott rendben, reggel 7 és délután 5 óra között vehető igénybe. Az alacsony vízállások okozta kényszerpihenő után újra biztosította közvetlen kapcsolat a két település között a folyón keresztül. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A korokozó az utóbbi időben egy hollandóceánjárón fertőzött, Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
5: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségben, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Anders vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
2: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időre a nap is kisüt. Térségünkben délután este várható eső, zápor, zivatar. Hétvégén egy mediterrán ciklon érkezik, szeles esős idő várható. A maximumok 18-24 fok körül lehetnek, éjjel 9-12 fokig esik a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Még a délutáni csúcsban egy kicsi plusz energiára szükségünk van, úgyhogy egy szuper hatossal készültünk. New Level Empire, Christina Aguilera, Honey Beast biztosan. Itt lesz egy feldolgozással a Soft, és nem sokára Janicsák Veca is. Ám most elsőre a Gorillaz dala jön, a Dare.
0: 102.4

Jövét közepéig kitarthat a szeles, csapadékos idő, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a mediterrán ciklon hatására, ami elér minket, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Sok felé lesznek majd záporok, kiadósabb eső is elképzelhető. Megerősödik az észak-nyugatira forduló szél. Szombaton kora reggel a térségben 11 fok valószínű, napközben pedig 21 foknál is több lehet. Vasárnap szelesen, felhősen, elsősen indul majd a nap, délután viszont az ország nyugati, délnyugati részén felszakadozik már a felhőzet. Esők, záporok mindenhol valószínűek, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 fok körül alakul. A hétfői nap is még felhősen, olykor esősen alakulhat majd, 18 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet, és még kedden és szerdán is várhatók esők, záporok Szolnok környezetében, még ekkor is élénk, olykor erős lesz a szél, záporok idején pedig viharos szélőkések is lehetnek. A mostani infók alapján a kedd és a szerdai nap is még 19-21 fok telhet, de ezt követően egyre több napsütés ígérkezik, enyhül a szél, és napközben a 25-27 fokot is elérheti majd a hőmérséklet. És ebben a jó időben felköszönhetjük például Bácsi Pétert vagy Növényi Norbert birkózót. Ezen a napon van a szülinapja Kolovratni Krisztián színésznek, Gyarmati Andreának, úszóbajnok orvosnőnek, illetve Andri Murray skót teniszezőnek is. Mi pedig újra visszatérünk a 90-es évekhez zenében, itt a 102.4 Best FM-en.

futófesztivált tartanak Tiszakécskén, a Barack Termálnál, holnap kora reggeltől gyerektávokkal és akár váltók számára is. Bó Viktor szülinapi nagykoncert kisújszálláson a Művelődési Házban, holnap 15 órától a vendégek Radics Márk, Sláger Zoli, valamint Zalatnai Sarolta. Tőserdő Open Tisza Fesztivál holnap 19 órától Rick Wayne-nel, Stefanival, Pixával, Nyuikkal és Bárány Attilával is. Retro nap Jászberényben holnap veterán jármű kiállítással, gyermekjátszóházzal, retro városnéző Icarus busszal, bemutatókkal, délután 3-tól pedig fellép a Retro Leum zenekar, akik felidézik a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es évek slágereit. Mit nem mondok, Kis Ádám önálló estje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban jövő csütörtökön 18 órától látható. Rákász Gergő lemez bemutató koncertje Martfűn a Városi Művelődési Házban látható május 22-én pénteken 17 órától. Töröki Szárnyas Fesztivál Törökszent Miklóson a Városi Strandfürdőn május 23-án szombaton fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevi Juhász Fesztivál Tour Kevin a Petőfi téren és a Ligetben május 23 és 24-én. Szombaton fellép a Bagosi Brothers Company, vasárnap pedig a Carson Kóma is látható többek között. Művészetek és mesterségek napja Poroszlón a Millenniumi Parkban bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tisza tavi települések expójával május 23-án szombaton. A nyár is hamarosan megérkezik, meg most a Fiesta dala Jött veled a nyár a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék és közlekedési infók most. A 3216-oson Tiszafüred belterületén útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályást lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Abonyban az Újszászi úton a 3122-esen útépítés miatt van útszűkület. A 4205-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályást lezárás. Tiszatenyőnél a Martfű Törökszent Miklós összekötő úton is útépítést végeznek. Hajdúszoboszlón a Szobáti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Püspökladányban a Kálvin térnél ugyancsak útszűkület van. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályást lezárás van. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni, de Kömlő és Besenyő telek között is dolgoznak. Munkálkodnak P és Tarna Szent Miklós között, Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton, Nagykőrösön a Szolnoki úton, Karcagon a Dózsa-György úton, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton is korlátozásra kell számítani. Tápió szelén a Pesti úton vannak korlátozások. Püspökladány és Báránd között a 42-esen, valamint Báránd és Földes között is korlátozások mellett lehet autózni. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton végeznek útépítést. A 3217-esen Kunhegyesnél Tomoly-Monostora felé ugyancsak útépítés miatt van korlátozás. Egy szuper kettős James Morrison és Nelly Furtado folytatja a laza pénteket, ez már a Broken Strings a 102.4 Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hídfelülvizsgálat Szolnokon teljes körű ellenőrzés kezdődött. Elindult a Magyarok Kenyere program, már nálunk is gyérítik a szúnyogokat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jászladányban tartották a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program idei nyitó eseményét, olvasható a szoljon.hu-n. A rendezvény búzaszenteléssel kezdődött a Sarlós Boldogasszony templomban. A kezdeményezés rászoruló magyar gyermekeket és családokat támogat, határon innen és túl. A program 2011-ben indult, mára országos összefogássá nőtte ki magát. Az ünnepségen többek között gazdálkodók, szervezők és közéleti szereplők is részt vettek. A beszédekben kiemelték, hogy a gazdák felajánlásai az elmúlt években több mint 30 ezer családhoz juttattak el segítséget. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Megkezdte a kezelésében lévő hidak teljes körű műszaki átvizsgálását, számoltak be róla a hivatalos oldalukon. A jogszabályi előírásoknak megfelelő időszakos ellenőrzésre a műtárgyak állapotának pontos felmérése miatt van szükség, hogy garantálni tudják a hosszú távú biztonságos üzemeltetést. A munkálatok összesen 8 hidat érintenek, köztük a Tiszavirág hidat, a Laki Kálmán hidat és a 4-es főút idéglenes Zagyva hídját is. A szakemberek részletes állapotfelmérést végeznek, ami miatt az elkövetkező napokban és hetekben időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett szakaszokon. A városüzemeltetés hangsúlyozta, hogy az esetleges lezárásokról előre tájékoztatják a lakosságot, egyúttal kérik a közlekedőket, hogy a munkavégzés idején fokozott figyelemmel és óvatossággal haladjanak át a hidakon. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. A Jászkunság egyes területein 50% fölötti lett a talaj legfelső részének nedvesség tartalma. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat, mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelőállományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató eső, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
1: Két új kerékpáros szervizpontot alakítottak ki Tiszafüreden, írja a szoljon.hu. Az egyik pont a Húszöles úton, a kerékpárút mellett, a másik pedig a főtéren kapott helyet. A szervizpontokon pumpa, szerszámok és kisebb javításokhoz szükséges eszközök is elérhetők. Az új helyszínekkel együtt már 5 ilyen pont működik a városban. Korábban a Tiszatavi kerékpáros centrumnál, a Szabadvízi strand bejáratánál és a Turinform irodánál is kialakítottak kerékpáros szervízpontot. Látványos szakaszához ért a szolnoki belváros egyik legszebb történelmi épületének, az egykori Konstantin általános iskolának a rekonstrukciója. A Szolnoki Szakképzési Centrum saját forrásból bruttó 65 millió forintból végzi a jelenleg a Pálffy vízügyi technikumhoz tartozó 130 éves ingatlan homlokzati felújítását. Hicsó György kancellár a vármegyei napilapnak elmondta, a cél az eredeti arculat teljes körű visszaállítása, beleértve a műemléki nyílászárók cseréjét és a jellegzetes torony bádogos munkáit. A projekt egyik legmeghatóbb eleme, hogy az épület névadójának, Schuster Konstantin püspöknek a mellszobrát Pogány Gábor Benő Munkácsi díjas szobrászművész restaurálja, aki egykor maga is az iskola diákja volt. A belső terekben jelenleg is közel 200 diák tanul. A jövőben a termek és a folyosók megújítása is szerepel a tervekben. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: Ezen a héten így Jász-Nagykunszolnok vármegyében is dolgoznak a szakemberek, 400 hektáron juttatják ki légi úton a szert. A tartósan alacsony vízállás miatt pusztulni kezdhetnek a Tiszában álló több száz éves szolnoki hídszölöpök, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A 16.-17. századi törökkori és későbbi fahidak maradványai idén már május közepén láthatóvá váltak, jóval korábban a megszokottnál. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze szerint a tölgyfa szerkezeteket a víz védi, kiszáradáskor azonban korhadni, repedezni és deformálódni kezdenek. Minél tovább maradnak szárazon a közel 500 éves cölöpök, annál gyorsabban romlik az állapotuk. Az idei évben várhatóan elmarad a zöld árhullám is, amely korábban víz alatt tartotta a maradványokat. A régész szerint a megőrzéshez speciális konzerválásra és külön tárolásra lenne szükség, erre azonban jelenleg nincs pénz. Kedden ismét elindult a komp közlekedés a Tiszaroffot és Tiszasújt összekötő átkelőn, miután a Tisza vízállása kedvezően alakult. A szolgáltatás múlt vasárnap óta szünetelt, mivel a folyó túlságosan alacsony vízszintje nem tette lehetővé a Rév biztonságos üzemeltetését. A települések tájékoztatása szerint kedd óta az átkelés a megszokott rendben, reggel 7 és délután 5 óra között vehető igénybe. Az alacsony vízállások okozta kényszerpihenő után újra biztosította közvetlen kapcsolata két település között a folyón keresztül. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem virológiai nemzeti laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött, Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
4: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
1: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időre a nap is kisüt. Térségünkben délután este várható eső, zápor, zivatar. Hétvégén egy mediterrán ciklon érkezik, szeles esős idő várható. A maximumok 18-24 fok körül lehetnek, éjjel 9-12 fokig esik a hőmérő higanyszála.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 6-tól ma is Night Shift, de előtte még egy kellemes óra együtt. Üdv, Fodor Attila vagyok. Hozom az ID Mafia, Lionel Richie, illetve a Well Hello dalait. A Best FM legendák közül George Michael is velünk tart, meg a Soul Wave is, meg most a 2000-es évek eléről Shaggy dala, It Wasn't Me.
0: 102.4 Best

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

Jövét közepéig kitarthat a szeles, csapadékos idő, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a mediterrán ciklon hatására, ami elér minket, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Sok felé lesznek majd záporok, kiadósabb eső is elképzelhető. Megerősödik az észak-nyugatira forduló szél. Szombaton kora reggel a térségben 11 fok valószínű, napközben pedig 21 foknál is több lehet. Vasárnap szelesen, felhősen, elsősen indul majd a nap, délután viszont az ország nyugati, délnyugati részén felszakadozik már a felhőzet. Esők, záporok mindenhol valószínűek, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 fok körül alakul. A hétfői nap is még felhősen, olykor esősen alakulhat majd, 18 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet, és még kedden és szerdán is várhatók esők, záporok Szolnok környezetében, még ekkor is élénk, olykor erős lesz a szél, záporok idején pedig viharos szél lőkések is lehetnek. A mostani infók alapján a kedd és a szerdai nap is még 19-21 fokkal telhet, de ezt követően egyre több napsütés ígérkezik, enyhül a szél, és napközben a 25-27 fokot is elérheti majd a hőmérséklet. És amíg várjuk a jó időt, addig ne feledkezzünk el arról, hogy ezen a napon született Mike Oldfield, az instrumentális zene egyik legjobbja. A Tubular Bells albuma 1973-ban jelent meg, és több mint 10 milliót adtak el belőle, de a 80-as években olyan sikereket is készített, mint a Two Friends, a Moonlight Shadow, vagy éppen az Island egyes dalait a 90-es években egy kicsit átdolgozták, az akkori trendeknek megfelelően, és a már 90-es évek, akkor 93-ban ilyenkor kezdi el 8-7-es menetelését az amerikai lista élén Janet Jackson dala That's the Way Love Goes. Ugyancsak a 90-es évek elején járunk, amikor is DJ Jazzy Jeff és Fresh Prince is nagyot tarol ezzel a dallal, Boom Shake the Room.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Családi mozi délelőtt a Tiszapart moziban. Holnap 10.30-tól a Charlie a csodablöki, a Rufus a legbátrabb tengeri szörny, valamint a Bori mozifilmmel és kézműves foglalkozásokkal. Megjöttem Lakatos László önálló este, holnap este 7-től Kisújszálláson a Vigadóban látható. Futókörök napja holnap 9 órától Szolnokon és további 25 településen. Futófesztivált tartanak Tiszakécskén a Barack termálnál, holnap kora reggeltől gyerektávokkal és akár váltók számára is. Bó Viktor szülinapi nagykoncert Kisújszálláson a Művelődési Házban, holnap 15 órától a vendégek Radics Márk, Sláger Zoli, valamint Zalatnai Sarolta. Tőserdő Open Tisza Fesztivál holnap 19 órától Rick Wayne-nel, Stefanival, Pixával, Nyuikkal és Bárány Attilával is. Retro nap Jászberényben holnap veterán jármű kiállítással, gyermekjátszóházzal, retro városnéző Ikarusz busszal, bemutatókkal, délután 3-tól pedig fellép a Retroleum zenekar, akik felidézik a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es évek slágereit. Mit nem mondok, Kis Ádám önálló este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban jövő csütörtökön 18 órától látható. Rákász Gergő lemez bemutató koncertje Martfűn a Városi Művelődési Házban látható május 22-én pénteken 17 órától. Töröki Szárnyas Fesztivál Törökszent Miklóson a Városi Strandfürdőn május 23-án szombaton fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevi Juhász Fesztivál Turkevén a Petőfi téren és a Ligetben május 23 és 24-én. Szombaton fellép a Bagosi Brothers Company, vasárnap pedig a Carson Kóma is látható többek között. Művészetek és mesterségek napja Poroszlón a Millenniumi Parkban bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tisza-tavi települések expójával május 23-án szombaton. Mindjárt indulhat a hétvége, előtte még jövök majd a közlekedési infokkal, de még most előtte Wolf Kati énekel, vár a holnap a 102.4 Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profi

102.4 Best FM, a legjobb zenék és közlekedési infók most. A 3216-oson Tiszafüred belterületén útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Abonyban az Újszászi úton a 3122-esen útépítés miatt van útszűkület. A 4205-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Tiszatenyőnél a Martfű Törökszent Miklós összekötő úton is útépítést végeznek. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Püspökladányban a Kálvin térnél ugyancsak útszűkület van. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás van. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni, de Kömlő és Besenyő telek között is dolgoznak. Munkálkodnak Pé és Tarna Szent Miklós között, Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton, Nagykőrösön a Szolnoki úton, Karcagon a Dózsa-György úton, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton is korlátozásra kell számítani. Tápió szelén a Pesti úton vannak korlátozások. Püspökladány és Báránd között a 42-esen, valamint Báránd és Földes között is korlátozások mellett lehet autózni. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton végeznek útépítést. A 3217-esen Kunhegyesnél Tomoly-Monostorra felé ugyancsak útépítés miatt van korlátozás. Én pedig ezekkel az infókkal zárom a mai műszakot.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr,
0: de most új fejezet nyílik.
2: Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér.
0: Zene, nyárillat, ízek és találkozások.
2: Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet.
0: Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok.
2: És a belépés ingyenes.
3: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
2: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
0: Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Karmelita bejárás, nincs már szabad hely, fogyás, zsírégetés, ne hallgassanak a szirén hangokra. Hamis behívó, csak viccnek szánták az egészet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megnyitják a Karmelita kolostort a nagyközönség előtt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra. Erre a hétvégére minden alkalom betelt már. Most a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is bejárhatják azok, akik bejutnak. A kormányfő a kolostor előtt álló kordonokat is elbontatta, arról a folytatásban döntenek majd, mire használják az épületet. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
2: A legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Változás a szépkártyáknál, mivel megszűnt a veszélyhelyzet, visszatér a korábbi szabályozás, vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024 év végéig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömsödön, egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt, az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
1: Aki szerdán velünk volt, neki már nem lesz meglepetés, hogy ma is a mai Night Shift Extra-ban pop és rádiós lágerek szólnak. Akár csak szerdán, és hát a szerdához hasonlatos módon ugyanaz lesz a felállás, ugyanaz lesz a sorrend, 6-7-ig én White Boy, 7-től pedig szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött. Indul a péntek esti Night Shift Extra.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

a hétfő a Classic House és Lauer Krisztiánék, kedden Funkyban hangjával, szerdán pop és rádiós lágerek szólnak DJ Effendivel, ha csütörtök, akkor Dance és DJ Miller, szombaton hip-hop és R&B, ennek Slim Fit a házigazdája, vasárnap pedig DJ Németivel Chill Lounge és Deep House, a pénteki nap pedig mindig az extra, amikor ebből a hat lemez lovasból egy valaki visszajön, és pörget plusz egy órát. Ezen a héten Effendivel esett a választás, ezért szól ma is, a mai pénteken is, a szerdai életérzés, a szerdai stílus pop és rádiós lágerek ebben a 120 percben, mixben, 6 és 8 között.

0-20-55-55-155, ha Viber üzenetet szeretnétek küldeni, képet, videót Viberen keresztül, akkor ide megtehettek, ugyanerre a számra jöttek az SMS üzenetek, tehát 0-20-55-55-155, info@bestfmbudapest.hu, hogyha valaki hosszadalmas e-mailt szeretne nekünk írni, de igazából most már lehet hosszadalmasan írni nekünk Facebookon és Instán keresztül is, Best FM Nightshift, itt minket, Nightshift lemezlovasokat találtok, ha pedig úgy általában a Best FM-re kapcsolatban szeretnétek bármit mondani, közölni, kérdezni, észrevétel van, akkor Best FM

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok Mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Efi a terep a következő órában. Night Shift Extra. A szerdai hangulatnak megfelelően pop és rádiós lágerekkel a következő órában is. Gyors hegycsere, pici pihenő, pár perc. És innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Százezerek szenvednek a kínzó kórban, sokan nem is tudják, hogy betegek 300 milliós drogfogás zalában. Dai Dai bemutatták a foci VB dalát. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folyamatosan emelkedik itthon is a lisztérzékenyek száma. A cöliákia a népesség legalább 1-2%-át érinti, de csak minden negyedik beteg tudja magáról, hogy ezzel küzd. A kór holnap esedékes világnapjához kapcsolódva kampányt indítanak a betegségről, mondta a rádiónknak a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke Koltai Tünde.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is. Jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyező a gluténtartalmú ételekkel.
1: 10 kiló kokaint találtak egy szerb sofőrautójában Letenyénél. A NAV járőrei az Alai város külterületén intették le a kocsit. Alaposan átvizsgálták, és 8 csomagot találtak benne. A gyors teszt igazolta a gyanút. Az anyag 300 millió forintot ér a fekete piacon. A police.hu oldal nem közölt további részleteket. Kezdeményezték a 24 éves férfi letartóztatását. E hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. Lélekszámuktól, méretüktől függően 5 kategóriában indulhatnak, akár a határon túlról is. Emellett díjazzák az év főterét, fasorát, óvodakertjét és zöld innovációját. És ismét lehet nevezni a Virágos Városi és Falusétek kategóriában is. Szűk egy hónappal a rajt, június 11-e előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, a Dai Dai-t Shakira énekli, 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Dai Dai olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk. Ez a buzdítás japánul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótában. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szerdát varázsolunk a péntekből, illetve ez már az előző 60 percben gyakorlatilag el is kezdődött, és hát ilyenkor értelemszerűen ugyanebben a lendülettel és ugyanebben a tematikával megyünk tovább a pénteki Nácsiflex a második 60 percében is. És hát a szerda, akkor pop és rádiós lágerek, és természetesen szerdai rezidensünk DJ Effendi a következő órában a nevez játszok magad.
4: Igyekszik az ember.
3: Na, erre. Jó, végül mi? Aludtál végül, vagy zenét csináltál?
4: Többé-kevésbé is.
3: Jó. Nem látszik. Bármi is volt, az nem látszik rajtad.
4: Akkor jó.
0: Best FM, a legjobb

0: Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Hát és el is felejtettük megbeszélni ezt, hogy és akkor BL döntőn kinek lesz a szurkolás, így, hogy nem a Liverpool került be? Legább illemből az Arsenalnak, ha már angol, angol.
2: Ilyen Liverpool szurkolóként az Arsenalnak.
1: Hát igen, az olyan, mint a Újpest
2: Fradi? Az a Manchester United, mondjuk meg a City, tehát de az Arsenalt sem szeretjük. És hát a Paris Saint-Germain azt meg egyenesen
1: ki nem állhatjuk.
2: Úgyhogy ez most nekem nagyon nehéz, de hogyha most a pisztolyt fognának a fejemhez, és el kéne döntenem, akkor inkább az Arsenal, de igazából mindegy.
1: De ezért nézni fogod?
2: Persze. Meg még arra gondoltam, hogy ilyen aznap pont dolgozni fogok a borozóban, és én Liverpool mezbe fogok menni, hogyha esetleg Arsenal szurkolók vetődnek be, akkor mindenképpen jól érezzék magukat.

0: Ez a Night Shift.
1: Danny Minognak ezt nem küldöd el? Hát, ha ő is visszaír, mint a...
2: De nem vagyunk már beszélni viszonyban most már. Nem. Összeveztünk is.
1: Nem mondod? Igen. Rájött, hogy inkább a nővérével, és akkor ez nem esett neki jól, vagy...
2: Ja, nem az én
1: vagyom, vagy.
2: Mindig összekeverem.
1: Na, de tényleg nem szoktad? Vagy így, tehát ezeket a régi nagy klasszikokat? Ezek most divatja van, hogy ilyen diszkos újra értelmezést kapnak. Hát, ha esetleg.
2: Figyelj, ez egy jó kérdés. Én ebben sosem értem belevágni, mert akkor ugye felhívom a figyelmet magamra.
1: Még a végén jól járnál, igazad van? Hát nem
2: erre gondolok, hanem ilyenkor hajlamosak, ugye, ez nem a Danny Minokhoz fog elkerülni, hogyha én írok oda.
1: Nyilván, persze.
2: Hanem valamelyik kiadós, menedzsmentes valakihez, és akkor, na, hogyha éppen egy olyan ember, akkor leszedik, letiltatják, meghúzolnak, tehát ugye ez nem egy hivatalos remény.
1: Én megvédelek szívesen.
2: Ja, köszönöm. Okay.
1: Figyelj, de csak tényleg...
2: Ha vagy jó ügyvéded, akkor
1: nyugodtan. Figyelj, csak úgy zárójelbe jegyzem meg. Tehát a Tiestónak így lett Grammy-e.
2: Hát örülök.
1: Hogy csinált egy ilyen nem hivatalos remixet ugye a John Legend All of Me-ből, és azt meghallotta John Legend, és nagyon tetszett neki, és azt mondta,
2: hogy akkor... John Legend az jó fej.
1: És honnan tudod, hogy a Danny Minogue nem az?
2: Ah, ez igaz. Oké, adom.
1: Jó, próbáld. Mindjárt adom az e-mail címét, dobjad át neki. Okay. Örülni fog. Köszönöm.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Mondjuk a tenisz szereti inkább. De azon gondolkodtam, amiben ott lesz-e majd a döntőn. Martin Solveig.
2: Nem tudom, nem ismerem az ilyen irányú érdeklődését, hogy most bár tenisz fan azért elmegy a foci meccsre is. Hát de a Párizs az mondjuk azért lehet, hogy nem tudom, hívó szó.
1: David Guetta is hátha.
2: De jó lenne. Nem? Te leszel a DJ, nem?
1: Hát jó, de hát azért ez mekkora már, hogy na, mégiscsak mit tudom.
2: Szelfizhetsz a Guettával esetben. Például. Azért az menő.
1: Vagy.
2: Azt majd oszd meg a listádon.
1: Igen, nem tudom. De az a vagy, mert ezen gondolkodtam már, hogy külön egy ilyen francia. Felváltva játszom majd egy franciát, egy angolt, hogy az angolokban, de hát a ízés nagy Liverpool szurkoló a Calvin Harris.
2: Hát az oké, hát jó angol.
1: Oké, de hogy akkor vajon ott lesz?
2: Csak brit.
1: Igen, hogy vajon ott lesz? Vagy a Fred Wollesley, akinek meg saját volt, hogy csak ott van.
2: Na mindegy. Fene tudja, de figyelj, akárkit látsz, a spottoljad.
1: Mindenféleképpen.
2: Tedd föl az Instára, a Best of M. Mi a
1: Best of M? Best of M Nightshift, pontosan. Facebook, Insta. Jó, hát az FN Disco remixeket meg pörgetni fogom természetesen, és azok is be lesznek reggelve.
2: Ez az, adjál nekik.
1: Adó, figyelj, szíjjel FN-dizem a puskást. Mindenféleképpen. Efikém, mi meg most szíjjel FN-diztuk ezt a pénteket, ezt a Nightshift extrát. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jövő héten a megszokott helyen, megszokott időben.
2: Pop-szerve. Mi volt ez a szita-szita péntek?
1: Igen.
2: A risza-risza péntek. Nem tudom, mit lehetne még kitalálni.
1: Na, gondolkodjuk. Na, házi feladat szerdáig.
2: Oké.
1: Köszi. Hello.
2: Ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Adóbevallás, lépniük kell az egyéni vállalkozóknak, áttörést hozott a kínai-amerikai csúcs találkozó, csapadékos és szeles lesz a hétvégén. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem lesz automatikusan adóbevallás a NAV által elkészített SZIA tervezetből, az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek esetében. Erre figyelmeztet az adóhatóság, közleményük hangsúlyozza, az érintetteknek mindenképp át kell nézniük, ki kell egészíteniük, és be is kell adniuk az összeállítást. Ez elektronikusan intézhető a legegyszerűbben. Május 20-a, vagyis jövő szerda a határidő. Történelmi jelentőségűnek nevezte az amerikai és a kínai elnök pekingi találkozóját a kínai külügyminiszter. Wang Yi szerint megállapodás született egy kereskedelmi és befektetési tanács létrehozásáról, valamint a kétoldalú kereskedelem bővítéséről is a kölcsönös vámcsökkentés jegyében. Hozzátette, kiderült az is, hogy Washington figyelembe veszi a kínai aggályokat és nem támogatja Tajvan függetlenségi törekvéseit. Tömegszerencsétlenség okozásáért emeltek vádat egy száguldozó zalai fiatal ellen. A férfi másfél éve 130-al előzte meg a kocsisort a 76-os úton Egerszeg és Kisbucsa között. A szemből érkező távolsági járat vezetője, hogy elkerülje a frontális ütközést, az útpatka felé kormányozta a buszt, amely végül a jobb oldalára dőlve állt meg a karambol után. Csak nem 30-an sérültek meg, 10-en súlyosan. A hétvégén Kecskeméten és Lakiteleken muzsikál az erdő 23. szezonját kezdi meg az országos rendezvénysorozat. Szeptember végéig erdei koncertekkel, túrákkal, irodalmi és közösségi programokkal várják az érdeklődőket. Tudtuk meg Szabó Lajos erdőmérnöktől, a Muzsikál az Erdő alapítvány elnökétől.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel.
1: Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És ha már ma, május 15-én van a Családvilág napját, akkor jöjjön egy páros, akik a dal rögzítésekor elvileg még nem voltak, nem hogy egy család, még egy pár sem. Mert hát legalábbis akkor még csak pletykák keringtek arról, hogy ők együtt lennének. Jay-Z, Beyoncé-val és a Bonnie and Clyde-dal hamarosan érkezik.
3: Ez a Night Shift a Best

Rest FM a legjobb zenék Magyarország összes ikonikus helyén és fesztiválján fellépett már Manu Chao, Petőfi Csarnok, Park, Volt Fesztivál, hát a Szigeten meg többször is. Jön a Bongo Bongit a Best

Best FM a legjobb zenék, gondolom Jerry Halliwelléknél tegnap elég nagy buli volt, mert egy elsőszülött lánya Bluebell Madonna Halliwell tegnap ünnepelte 21 születésnapját. Jön anyu, és amit

Best of a legjobb zenék, hogy az előző dalban a Marvin Gaye-féle Ain't No Mountain High Enough, ugye most érkezőben a Spandau Ballet Gold című klasszikusra fedezhető fel, igen markánsan. Amy Winehouse és a Tears Dry on Their Own után jön a PM Zone, a Set Adrift on Memory Bliss-szel itt a Best of a legjobb zenék között.

Mester Rova legjobb zenék. Mekkora boldogság volt az a régi szép bakelites korszakban, amikor az ember vett egy maxit, és mind a két oldalán nagyon jó, mondhatni használható verziók voltak egy dalból. Ugyanez volt a helyzet a Cadaveznél, Jerry Ropero remix az egyik, Grand Nelson remix a másik oldalon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Akcióban a fogyasztóvédők, célkeresztben az étrend kiegészítők, szép kártyák, ha nem költ, fizet, orosz-ukrán fogolycsere, 400-an szabadultak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megnyitják a karmelita kolostort a nagyközönség előtt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra. Erre a hétvégére minden alkalom betelt már. Most a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is bejárhatják azok, akik bejutnak. A miniszterelnök arról is írt közösségi oldalán, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával korábban kötött, csak nem 262 milliárd forintos szerződést. Arra kérte a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
2: Az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek.
1: Változás a szép kártyáknál, mivel megszűnt a veszélyhelyzet, visszatér a korábbi szabályozás, vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024 év végéig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Megvalósult az orosz-ukrán fogolycsere első üteme, 205-205 férfi tért vissza saját országába. Még húsvétkor állapodtak meg erről a háborúzó felek az amerikai elnök közvetítésével. Ennek keretében mindkét oldalról még 800-800 foglyul ejtett katona nyerheti vissza szabadságát a közeljövőben. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Barry White saját bevallása szerint azért nem adta meg a jogokat, hogy felhasználják a hangját a You See the Trouble With Me-hez, mert amikor az első demót meghallotta, olyan ócskának, lélektelennek tűnt az egész, nem tartott sehonnan sehova a dal, de aztán később belátta, hogy a fiatalok nagyon-nagyon szeretik ezt. Jön a Black Legend és a You See the Trouble With Me.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
5: 1975, we brought you an album with a song.

Best FM a legjobb zenék, hát hogyha már nem lesz több halogatás, halasztás, arrébb tolás, akkor augusztus 10-én végre idén elkezdődik a Tupac per, és talán még idén 2026-ban megtudjuk, hogy ki is ölte meg Tupacet, vagy ki adott rá megbízást. A Changes érkezik itt a Best

Best FM a legjobb zenék. A pár nappal ezelőtt a hétvégére tett jóslat semmit nem változott a meteorológusoknál, ami elég baj, mert akkor ez azt jelenti, hogy tényleg borzasztóan rossz időnk lesz szombaton is, és vasárnap is 16 fokos nappali maximum körül mind a két nap, és elképesztő esőmennyiség mind a két nap.

Best of a legjobb zenék, szerintem, aki még életében nem volt darts versenyem, vagy nem látott sohasem darts versenyt, az is nagyon jól tudja, hogy ezt a most érkező dalt pörgetik a legeslegtöbbször a PDC rendezvényeken. Azt valószínűleg már kevesebben tudják, hogy eredetileg ez a dal egy 1969-es olasz film betétdala, Ennio Morricone szerzeménye. Planet Funk, Chase the Sun, helyszín itt a Best of.

Best FM a legjobb zenék. Annak kapcsán, hogy a most érkező Romina Johnson a Jamiroquai tavaly világkörüli turnéjának egyik háttérénekese volt, én elmeregtem azon, hogy mennyire jó is lenne az, hogyha mondjuk az Artful Dodger lenne egy-két Jamiroquai bulin az előzenekar. Hát ha ez nem is jön össze, az Artful Dodgert azért el lehet kapni idén-nyáron egészen sok helyen. Nyilván az egészen sok hely az leginkább Angliára, illetve egy-két ibizai, meg máltai fellépése korlátozódik. Artful Dodger, Romina Johnson, Moving Too Fast, most itt a Best

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Lisztérzékenység, sokan nem is tudják, hogy betegek. 100 kilométeren át üldözték a miskolci álmokfutót, keresik az év zöld innovációját. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folyamatosan emelkedik itthon is a lisztérzékenyek száma. A cöliákia a népesség legalább 1-2%-át érinti, de csak minden negyedik beteg tudja magáról, hogy ezzel küzd. A KOR holnap esedékes világnapjához kapcsolódva kampányt indítanak a betegségről, mondta a rádiónknak a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke Koltai Tünde.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Aki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, készüljön fel az ellátással. A szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is. Jó lenne, hogyha megtanulnák, hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a glutén tartalmú étel.
1: Döntő többségében magyarokat alkalmaznak majd a török befektetéssel létrejövő orosházi chipsgyárban, ezt ígérte a békési város polgármestere. Raffai János szerint 441-en dolgoznak majd az üzemben, amely a korábbi üveggyár területén kap helyet. Jövőre startolhat a termelés helyi és térségi alapanyagok felhasználásával, a későbbiekben további termelési egységek építése is várható. Vádat emeltek a miskolci álmokfutó ellen. A többszörös visszaeső tavaly májusban egy lopott kocsival ittasan autózott, és amikor megpróbálták megállítani a rendőrök, pokoli szágoldozásba kezdett. Úgy 100 kilométeren át üldözték, a városban, majd a strádán is rengeteg embert sodort életveszélybe. Áthajtott a piroson, többször is a forgalommal szemben ment, míg megfékezték. Komoly fegyházbüntetés várhat rá. E hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. Lélekszámuktól, méretüktől függően 5 kategóriában indulhatnak, akár a határon túlról is. Emellett díjazzák az év főterét, fasorát, óvodakertjét és zöld innovációját. És ismét lehet nevezni a Virágos Városi és Falusétek kategóriában is. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 2010-ben ezen a napon Usher Oh My God című kislemeze felkerült az amerikai lista élére, úgyhogy ennek köszönhetően Ushernek lett első helyezése a 90-es, a 2000-es és a 2010-es évekből is. Tudjuk jól ugye, hogy a 2000-es években mi volt az. Hát ez. Jön 2004-ből a Yeah!
3: Ez a Night Shift a Best

Vesztem a legjobb zenék. Az angol száz törvényhozásban van arra lehetőség, hogy a vádlott ugyan nem ismeri el a bűnösségét, de tárgyalás nélkül elfogadja a rákiszabott büntetést. Tehát kereken 28 évvel ezelőtt így lett vége annak a bizonyos George Michael Fairnek, ami ugye hát a nyilvános WC-s aftér miatt indult, és ami aztán megiklette ezt a dalt. Jön az Outside.

Best of a legjobb zenek, mindenki eldöntheti akkor most, hogy neki melyik verzió tetszik jobban. Variációk egy témára, az alap ugyanaz, az ennyadal, a Bodicea, a Fugees és a Ready or Not után jön Mario Winans, és az I Don't Wanna Know It a Best of a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Az emberi ego nem szabad, hanem a saját tudatalattiat tartja kontroll alatt. Volt Sigmund Freudnak egy ilyen elmélete, ami angolul ugye így hangzott, hogy the ego is not king of its own castle. És hát ezen elmélet mentén haladva írta meg a most érkező dalszöveget Chris Brown, aki egy személyben a Vamdu Project. A king of my castle érkezik itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: Európában egy olasz kiadó kezdte terjeszteni ezt a kis lemezt, de nem, egy Los Angeles-i duóról van szó, Eric Wigmerről és James Donaldsonról. Jön a Deep Swing, és az én The Music itt a Westen.
1: I got the love in the music, I got soul.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

Köszönöm a legjobb zenék, a most érkező zenei projekt, talán ez a legjobb kifejezés. Egyetlen állandó résztvevője Michael Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth and Boy énekelt a lemezeken. Jön a Return to Innocence, itt a Best Time.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, mint legeslegeső kis lemezüknél, a Don't Call Me Baby-nél, a most érkezőnél is a sampling technikát használta a Madison Avenue. Vernon Birch 1979-es Get Up című dalából olloztak ki részleteket, és így hozták össze ezt a dalt. Who the hell are you?

Best of a legjobb zenek, és akkor engedek mindenkit indulni bele az éjszakába. Ennyi volt a péntek, ennyi volt már a Night Shift. Ha szombat, és holnap szombat, akkor hip-hop és R&B 6 és 8 óra között csatlakozik hozzá, majd Slim Fit vasárnap pedig ugyanígy 6 és 8 között majd Chilled Lounge-t és Deep House-t fogunk mixelni. DJ Németivel szombaton is, és vasárnap is 8 és éjfél között pedig Biki, Big Favi Tomi lesz majd a Night Shift házigazdája. Jön az I.I.O. Nagy Jalival és a Rapture-rel, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmezői.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.